90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

percben semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Újra

0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Figyelnünk kell az utakon, megkezdődött az őzek üzekedési időszak a Zalában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak a Zalavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Addig az őzbakok agresszívebben viselkedhetnek, és a sutákat követve hirtelen az úttestre futhatnak. Ráadásul, ahol egy őz megjelenik, ott általában több állatra is számítani lehet, ezért nem csak hajnalban és szürkületkor, hanem napközben is érdemes óvatosan vezetni az erdős és mezőgazdasági területek közelében. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyésző helyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
2: Útlezárásokra kell számítani hétvégén a Gébárti tó környékén. Augusztus 1-én és 2-án ugyanis triatlon verseny lesz, írta meg az Egerszegi Hírek. A Zala Triatlon Sprint mellett idén országos bajnokságok mezőnye is Zalaegerszegen versenyez. A program idején időszakosan teljes útzár lesz az érintett szakaszokon, így például szombaton 10 és 17 óra között, valamint vasárnap 9 és 15 óra között a Gébárti, az Ilosfai és a Ságodi elkerülő úton, valamint részben a Fuvar utcában is. A forgalmi változásokról szórólapokon és táblákon is tájékoztatják az érintett környék lakóit. Ne hagyjuk magára a készülő ételt. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon az Alavár megyei katasztrófavédők. A közleményük szerint idén már számos alkalommal riasztották őket a tűzhelyen vagy sütőben felejtett étel miatt. Legutóbb Galambokon egy Ady Endre úti otthonban gyulladt ki a sütő a benne hagyott étel miatt. Az alakarosi tűzoltók oltották el a lángokat. Az eset kapcsán újra arra figyelmeztetnek minket a katasztrófavédők, hogy a tűzhelyen felejtett étel különösen veszélyes. Sok esetben nem is maga a láng okozza a problémát, hanem a rövid idő alatt keletkező nagy mennyiségű

0: Ötvízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Javítják a szennyvíz csatornát a Kisfaludi Sándor utcában. A munkálatok egészen augusztus végéig tartanak. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz Zrt. A posztjuk szerint a munkálatok ideje alatt a Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon félpályás, időszakosan pedig teljes pályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A fejlesztés emellett a Mártírok utcai körforgalmat is érinti, ezért a busz közlekedésben is változások léptek életbe. A Volán tájékoztatása szerint a 7-es, a 21-es és a 27-es autóbuszok, valamint több helyközi járat is terelve közlekedik. Felújítási munkálatok kezdődtek a zalaegerszegi törvényszék épületében, írja az AOL. A munkálatok idején a belső parkoló forgalma korlátozott lesz. A felújítás nagy része az ítélkezési szünet alatt zajlik, vagyis augusztus 20-áig biztosan érintik a hanghatások az ügyfeleket. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Kontraszt Café Bistróban láthatták az Ankonai Szerelmesek című produkció próbáját, írja az AOL. A Kvártéház 3 éve indította el a programját, amelynek az a célja, hogy a közönséget közelebb hozzák a színészekhez és az új előadásokhoz. Az Ankonai Szerelmesek című darabot 20 éve már bemutatták Zalaegerszegen. Most egy felújított előadást láthat majd a közönség, amelyben a Zalai Tánc Együttes is szerepet kap. A premier július 31-én lesz majd, augusztusban pedig még 7-szer lesz műsoron a zenés olasz komédia. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban. A legnagyobb tűzeset Kallóst környékén volt, ahol egy erdőbe is átterjedtek a lángok. Olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napján. Csütörtök van, a Juditok és a Xéniák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Outcast, The Way You Move, így indul az óra. Aztán énekel nem sokára Wolf Kati, és jön a Stakabu is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
3: Ne

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 30-án. A barátság világnapján az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunkat ünnepeljük ma. Legyünk jó fejek ma, barátainkkal lepjük meg őket valamivel, vagy csak szimplán adjuk a tudtukra, hogy mennyit is jelent, hogy mellettünk állnak örömünkben és bánatunkban. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól, Szól már is a Your Buddy a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi nappal hosszantartó hőhullám kezdődött. Változás a következő nagyjából egy hétben nem nagyon lesz. Pontosabban igen, napról napra sajnos egyre melegebb. Szombaton már elérhetjük a 40 fokot újból. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Aztán Jennifer Lopez dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznak. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a lisnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Figyelnünk kell az utakon, megkezdődött az őzek üzekedési időszak a Zalában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak a Zalavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, július utolsó napja van. Ma is alapvetően felhőtlen napos időnk lesz, csak néhol lehet egy-egy kúsza felhő az égen. Esni sehol sem fog, folytatódik az egyre melegebb idő, 33-37 fok között alakul a maximum, holnap 35-39, szombaton pedig újra elérhetjük a 40 fokot. 35 fokra aznap már csak Sopron környékén számíthatunk, ott a gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar sem kizárt, a szerencsés soproniak, ugye? No doubt, hey baby, ez a folytatás a Besten, csütörtök reggel, 3-4-7 tájékán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hetet üt mindjárt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig hűsölünk majd James Blunt dalával. És itt lesz a kellemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha a közlekedési infó van. Várom ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Szárnyal a Pannon Egyetem. Ebben az időben könnyebben keletkeznek szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Egyre népszerűbb a Pannon Egyetem gazdálkodási kara Zalaegerszegen. Idén 50%-kal emelkedett a felvett hallgatók száma, vagyis összesen 178 fiatal kezdi majd meg a felsőfokú tanulmányait a városban. Olvasható az egerszegi hírek oldalán. A két alapszakra, vagyis a pénzügy és számvitelre, valamint a gazdálkodás és menedzsmentre jelentkezettek nagy része nappali képzésben tanul tovább, és az önköltséges képzésben résztvevő diákok száma is eléri a 29%-ot. Őket ösztöndíj programmal támogatja az egyetem. Azoknak sem kell elkeseredniük, akik a mostani felvételi eljárásban nem jutottak be, ma ugyanis elkezdődik a pótfelvételi időszaka, amelynek keretében valamennyi szakra jelentkezhetnek a diákok, de már csak az önköltséges képzésre. Augusztus 7-ig adhatják be a kérelmüket. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban. A legnagyobb tűzeset Kallóst környékén volt, ahol egy erdőbe is átterjedtek a lángok. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók újra felhívták a figyelmünket arra, hogy Zalában tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis arra kérnek minket, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken se rakjunk tüzet, égő cigarettacsiket pedig sehol ne dobjunk ki az autóból, mert könnyen lángokat okozhat. A saját kertünkben grillezhetünk és bográcsozhatunk, de a forró napokon ne égessünk semmit. Nyugodt napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 30-án csütörtökön Judit Xenia napja van. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek a francia Yves Larocque dalával. Már is indítom a Rise Up-ot, de jön a Britpop egyik megkerülhetetlen klasszikusa is az Oasis-től, a Wonderwall. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július utolsó előtti napján. 1866-ban ezen a napon megnyílt az első hazai lóvasút Pest-Szénatér és Újpest-Városkapu között. Illetve 1899-ben ezen a napon rendezték az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, Siófokon. Hogy mi minden történt még? További érdekességek egy picit később, addig sok jó zeném van. Például DJ Tonkától nem sokára a Don't Be Afraid, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A fél nyolcas hírek után is szállítom a hűsítős lágereket. De jó, egy kis jeges tea, jeges kávé. Na és a Backstreet Boys slágere a Larger Than Life. Mindenek előtt friss hírek, aztán mindjárt zenélünk tovább. Jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez. You ready, girl? Come on. Let's do this, gangs.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Folytatódott a Színház Bárhol program. Pénzünkre vadásznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Kontraszt Café Bistróban láthatták az Ankónai Szerelmesek című produkció próbáját, írja az AOL. A Kvártéház 3 éve indította el a programját, amelynek az a célja, hogy a közönséget közelebb hozzák a színészekhez és az új előadásokhoz. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók. Ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják megkicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt az alai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvéttel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napja, csütörtök van. Judit, Xenia névnap nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunk, a barátság világnapja. Right. 1863-ban a mai napon született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. 1947-ben ezen a napon született Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő, amerikai filmszínész.
1: Hasta la vista, baby.
0: 1948-ban ugyanezen a napon született Jean Reno, francia színész, Leon a profi. That's not the shape. Shape of my heart. 1958. július 30 megszületett Kate Bush. 1961-ben ugyanezen a napon született Lawrence Fishburne, amerikai színész, a Matrix Morpheusa. 1963-ban ugyancsak a mai napon született Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok sztárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízi Mentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznak. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Figyelnünk kell az utakon, megkezdődött az őzek üzekedési időszak a Zalában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak a Zalavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon-nagyon lassú az M1-es Szárligeti és Bicske között a főváros felé vezető oldalon. Ezen kívül semmi másról nem tudok, ha valakinek mégis van közlekedési infója. Küldje a 0620 55 55 155-re. Ébredjünk együtt, Berivel mindjárt szól az Ébredj velem, és jön az MNS is a Salsa Negettel, de csak a Two Black után. Waves of Love, jó reggelt! Július utolsó előtti napja van, 30-a. Juditok, Xéniák, szülinaposok, sok boldogságot kívánunk, na és kitartást a forrósághoz. Jég! Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

FM, ha legjobb zenék. Peti írja, most láttam a tükörből Hárosi Dunahíd M1 felé M0-án baleset, lesz baj. Köszönjük szépen az infót, óvatosan arrafelé és mindenhol máshol is, a kánikula miatt is, ugye? Egyébként van még egy közlekedési hírünk az M1-esről, ahol a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávban lassabb forgalomban lehet autózni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az MNS és a Szalszon Megetebesten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július finisében. A következő egy hétben be kell rendezkednünk az embertelen hőségre. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Július 30, tehát Judit Xenia napja. Az ünnepelteket akár a hírek alatt is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, ugyanide várom a közlekedési infókat is. A Maroon 5 folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Szárnyal a Pannon Egyetem. Ebben az időben könnyebben keletkeznek szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Egyre népszerűbb a Pannon Egyetem gazdálkodási kara Zalaegerszegen. Idén 50%-kal emelkedett a felvett hallgatók száma, vagyis összesen 178 fiatal kezdi majd meg a felsőfokú tanulmányait a városban. Olvasható az egerszegi hírek oldalán. A két alapszakra, vagyis a pénzügy és számvitelre, valamint a gazdálkodás és menedzsmentre jelentkezettek nagy része nappali képzésben tanul tovább, és az önköltséges képzésben résztvevő diákok száma is eléri a 29%-ot. Őket ösztöndíjprogrammal támogatja az egyetem. Azoknak sem kell elkeseredniük, akik a mostani felvételi eljárásban nem jutottak be. Ma ugyanis elkezdődik a pótfelvételi időszaka, amelynek keretében valamennyi szakra jelentkezhetnek a diákok, de már csak az önköltséges képzésre. Augusztus 7-ig adhatják be a kérelmüket. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban. A legnagyobb tűzeset Kallóst környékén volt, ahol egy erdőbe is átterjedtek a lángok. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók újra felhívták a figyelmünket arra, hogy Zalában tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis arra kérnek minket, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken se rakjunk tüzet, égő cigarettacsiket pedig sehol ne dobjunk ki az autóból, mert könnyen lángokat okozhat. A saját kertünkben grillezhetünk és bográcsozhatunk, de a forró napokon ne égessünk semmit. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Peti is megírta korábban, most Zoli, még pontosabban M0-as, M1-es felé a Nagy Duna hídon a 6-os főúti lehajtóágon autó és kamion koccant brutál dugó mögöttük. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan a kánikulában. Napról napra fokozódik a hőség, a tikkasztó melegben ma szinte felhőmentes száraz időnk lesz. 11 és 16 óra között nagyon erős UV-sugárzással, délután 35 fok körüli maximummal. Mondd, hogy ott leszel, hogy hol? Bárhol, ahol hűvös van. See you be there, a Spice Girls folytatja.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tudom, nem egyszerű, de azért próbáljuk meg átvészelni együtt a forró napokat. Én ebben próbálok segíteni hűsítő slágerekkel. Megpróbálom, I Try címmel Macy Gray dalát is hozom majd 9 után. És jön Sub Bass Monster is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Folytatódott a Színház Bárhol program. Pénzünkre vadásznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Contrast Café Bistróban láthatták az Ankónai Szerelmesek című produkció próbáját, írja az AOL. A Kvártéház 3 éve indította el a programját, amelynek az a célja, hogy a közönséget közelebb hozzák a színészekhez és az új előadásokhoz. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók. Ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják megkicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt az alai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvéttel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Több Best FM hallgató is jelezte korábban, és nincs változás azóta sem. 7-8 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat óvatosan a kánikulában. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155 ebben az órában Desiree, Usher, a Simply Red, elsőként pedig Lady Gaga jön a Paparazziban.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenékhez volt Macy Gray dala, az I Try, megpróbálom, próbáljuk meg együtt átviselni a forró napokat, én a hideg hangjaival és jó zenékkel járulok most hozzá ehhez. Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah, ez a folytatás a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Desiree Dalla szólt, a Life, élet, ami hát a következő egy hétben extrém kihívások elé állít minket, de egyszerűbben elviselhető, ha sok vizet iszunk, árnyékba vonulunk, használjunk naptejet, ne a déli órákban sportoljunk, adjunk inni az állatoknak, legyünk türelmesek az utakon. Az alkohol nem jó szomjoltó, viszont a jégkrém hűsít, és ha álló autóban hagyott gyereket vagy házi állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-t. Még egy szám, a 4-es a folytatásban. 4 Minutes, ugyanis a címe Madonna és Justin Timberlake közös ének.

Ezt a fennben legjobb zenék, egy kis hideg a hőségben, a nevükben legalábbis benne van. Coldplay, Adventure of a Lifetime, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó utat, óvatosan a közlekedésben is, figyeljünk jobban egymásra. Sok türelmet, kitartást kívánok a következő nagyon-nagyon forró időszakhoz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nosztalgiát évszázadokon át súlyos betegségnek, sőt halálos kornak tartották, amely a honvágyjal és a depresszióval állt kapcsolatban. Szerencsére ez ma már nincs így, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd 10 után a Fats & Small-lal. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Krisztállal is megidézzük. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Figyelnünk kell, az utakon megkezdődött az őzek üzekedési időszak a Zalában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak az Alavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, kellemes ott, ahol árnyék és hűvös van. Keressük ezeket a helyeket. Vigyázzon magára mindenkit. Sok-sok kitartást kívánok a következő nagyjából egy hétre, ameddig hát a forróság embert próbáló lesz. Én továbbra is hozom az ezredforduló legnagyobb slágereit, elsőként Mikától a Big Girl szól. 3 lassan 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az eredeti Johnny Rodriguez-től 1974-ből. És a Lutrisha McNeil-féle verzió 98-ból. Ez a folytatás, a Someone Loves You Honey érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassú az M1-es Budapest felé, Tata térségében az M3-as mindkét irányba 60-nál, de főleg a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Illetve tart a Balaton felvidéken a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent térségében. Erősebb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában biztosan énekel majd Karamell.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken.
1: És jön az Alice DJ is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vigyázzon magára mindenki a kánikulában, óvatosan az utakon is. Ha a közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint lépni kellett Pakson, jön a rotációs krízisterv. 146 milliós lehúzás telefonon percek alatt elrajtolt a kék szalag mezőnye. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatásokat biztosító intézményeket nem érinthet. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Hasonló hívások esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, írja a polisz.hu. Reggel elrajtolt az 58. kék szalag nagy díj mezőnye Balatonfüredről, 458 hajó nevezett a tókerülő vitorlás viadarra. A két legfiatalabb résztvevő 9, a két korrekorder pedig 84 éves. Három egység személyzete kizárólag nőkből áll. Idén nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Bryan Adams-től, Bob Marley-től és MC Light-től jön nem sokára Tom Novi és Lima közös a Take It, de csak is Christina Aguilera után, mindez hiszen ő indítja az órát az In No Other Man-nel. 11 óra múlt 3 perccel, hello, Maxim Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulópontjáról, az utolsó évből, amely még egyessel kezdődött, szóval 1999-ből jön a holland formáció, az Alice DJ Better Off Alone című slágere. Csütörtök van, ami azt jelenti, hogy este a Night Shiftben az ezredforduló legjobb dance dalai szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között pedig DJ Millertől itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lerobbant egy kamion a 4-es főúton Kisújszállás és Karcsak között, ezért a 157-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Korábban a 103-as főúton Tát és Nagysáb között egy motoros súlyos balesetet szenvedett. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, és figyeljenek jobban az autósok és a gyalogosok, bringások egymásra. A Művészetek völgye alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt Petenden is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jennifer Lopez Get Right című dalát Hori kollégám indítja, Majoros Ritának további jó pihenést kívánva, várok mindenkit holnap reggel is, itt a Besten, Mákszem Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. Átalakítják az oktatás irányítást, hátralép a Klebelsberg központ. A KOSZ miatt büntettek a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Érkezik a sivatagi forróságot hozó hőhullám, az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója, kutatási fejlesztési háttérintézmény lesz a folytatásban. Az ágazat vezetése januártól közvetlenül a szaktárcához kerül. A kormányfő arról is beszélt, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, szigorúan a rátermettség és a szakmai alkalmasság alapján. Augusztus 20-án jelennek meg a kiírások, és a döntésbe bevonják majd a polgármestereket is. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a nyári nagy ellenőrzés első felvonásában. Csaknem 600 vendéglátóhelyen vizsgálódtak, éttermekben, strandbüfékben, cukrászdákban 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Minden ötödik helyszínen rögzítettek például higiéniai problémákat, és gond volt a jelölésekkel, tájékoztatókkal is. A fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken mindez már visszatérő hiányos. Vádat emeltek az egyik fővárosi kórház parkolóautomatáját fosztogató csapat ellen. Az ötfős brigád egyik tagja rendészeti vezető volt az intézményben, négy társa pedig a beosztottja. Rendre ők ürítették a készüléket, aztán az ügyészség szerint több mint egy év alatt 23,5 millió forintot egyszerűen nem fizettek be a kórház házi pénztárába, hanem elosztották. Azt használták ki, hogy a gép bizonyos esetekben nem adott bizonylatot. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, július 30-a van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Mákszem Levi után, ugyanis Majoros Rita szabadságon van, úgyhogy tőlem szólnak a legjobb zenék a délutáni munka mellé. Bekészítettem már a Black Machine klasszikusát, a Jazz Machine-nel érkezik a csapat, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right, rádiózzunk együtt!
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Hát jó, hogy itt van a mai nap, mert egyébként július 30-a a barátság nemzetközi napja, és bizony-bizony ez 1985 júliusában fogalmazódott meg egy baráti társaságban, nem máshol, mint Paraguayban. Azóta ünnepeljük, és egy kis érdekes kutatás a barátságról. 5000 kamaszon végeztek vizsgálatot a Stanford Egyetem kutatói, és arra következtetésre jutottak, hogy a barátok genetikailag sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a találomra összehozott párok, és kétharmaddal jobban hasonlítanak egymáshoz genetikai állományuk szerint, mint a házas párok. Nehéz lenne elképzelni mindenkinek az életét anélkül, hogy nem tudná fölhívni az egyik legjobb barátját és elmesélni neki az örömét vagy a bánatát. Van egy mondás, amit a napokban olvastam, hogy barátokat örökre választ az ember, és ez valahol igaz, mert például én is úgy vagyok nagyon sok barátommal, hogy ahol letettük a szálat, pontosan onnan tudjuk folytatni, és semmi sértettség nincsen, hogyha mondjuk egy-két hétig, hónapig nem beszéltünk egymással. A legjobb zenék sorát viszont most nem a barátságról szóló dallal, hanem a szerelemről szóló dallal fogom folytatni, ugyanis Maxi Priestion és a Close to You itt

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lenny Kravitz és a Fly Away. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Eminem és Dido közösét készítettem be, és a Stennel megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy óra után természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A munka mellé a jó hangulatot garantálja majd a következő órában például George Michael, az Outside-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, azonnali véradásra hívják az önkénteseket, saját klubja vesztét okozhatja C. Ronaldo. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mindez 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de nem fenyegeti az energiaellátást, hiszen csak nem kétszerennyi import kapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor fokozza a gondokat, hogy meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy még ma újrainduljon, de persze az is elképzelhető, hogy 1-2 hét kell ehhez. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a fővárosi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban jelentősen megcsapan az önkéntesek száma, ám a vérre ugyanakkora szükség van most, mint máskor. A szervezet főigazgatóját, Tordai Attila Árpádot hallják.
2: Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Adósságcsapdába került Cristiano Ronaldo klubja. A szaúdi futballbajnokság győztese, az Al-Nassr, 187 millió eurós mínuszban van már. Állítólag jó néhány játékos nem kapott fizetést. Nem kizárt, hogy a tulajdonos, a helyi állami befektetési alap eladja a csapatot. Lapértesülések szerint az ötszörös aranylabdás is hozzájárult a krízishez. Cél legalább 250 millió eurós éves javadalma, ugyanis hatalmas terhet ró a klub költségvetésére. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy újabb közös órát kezdünk meg a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, nem fog senki unatkozni a munkába, ígérem. Ugyanis itt lesz velem a Simply Red a Starszal, de George Michael is énekel, hozza majd az Outside-ot. A kezdés pedig Néjójé, ez lesz majd a Sexy Love. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hőségben. Egészen este 6-ig rádiózunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Rácz Gergő és a Valami. Szép napot kívánok mindenkinek, július 30-a van csütörtök, a Judittok és a Széjének ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig folyamatosan jövök, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem hamarosan Jennifer Hudson, de előnte a zseniális szóló karriert futó George Michael-t hallgatjuk meg, és jön az Outside.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Danny Minogue és az I Begin to Wonder, és egy hír azoknak, akik eddig dilemmáztak azon, hogy most akkor lesz Balaton átúszás vagy sem, jelentem, a 44. Balaton átúszást meg fogják tartani, most érkezett ez a friss hír, és természetesen a legjobb zenékkel is megyünk tovább, hogy jól pörögjön a munkaidő, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Arash és a Boroboro.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a legjobb zenékkel természetesen folytatom a délutánt, hogy a munkaidő jól teljen, a hangulatot majd egy duett fogja meghozni, ami nem is akár kik jegyeznek. Madonna és Britney jön, méghozzá a Me Against the Musical majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvóputya utas találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma vagy holnap teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint a 2000 megawattos kiesés nem veszélyezteti az energiaellátást, mert elegendő import kapacitás áll rendelkezésre. Közben meghibásodott a Duna menti erőmű egyik blokkja is, amely további 400 megawatt kiesést okoz. A javítás folyamatban van. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Elkészült az első két új Jesev Intercity motorvonat, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópotya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy Kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csaknem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mindkét évtizedből igazi ikonok. Itt lesz velem a Salt and Pepper és az MV közöse a Waterman, és Justin Timberlake is hozza majd a Rock Your Baldit. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 30-a van csütörtök, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, az dobja, az SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, Curtis és Charlie közöse volt ez a Maradunk végig. Én egészen este 6 óráig itt leszek, méghozzá a Night Shift kezdetéig, és nem elfelejteni, hogyha csütörtök, akkor a Dance kerül terítékre az első 2 órában, mert ugyanis mixben szólnak a legjobb zenék. White Boy ma állandó csütörtöki rezidensünket látja vendégül Millert, úgyhogy rájuk lehet számítani. Tőlem pedig a legjobb zenékre a munka mellé. Itt lesz velem a Salt and Pepa és az MVU közöse a What a Man, a folytatásban viszont DJ Jazzy Jeff és Will Smith robbantja fel a házat. Ez a Boom Shake the Room most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az M-Voog és a Salt and Pepa közöse, a Wadaman. Hosszú idő után közös turnéra indulnak egyébként, Észak-Amerikában és Kanadában lehet őket majd látni. Tőlem pedig természetesen a folytatásban is jönnek még hatalmas nagy klasszikusok. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Timbaland és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül hozzá el a The Way You Are itt a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sheryl Crow és az All I Wanna Do egy igazi nagy country kedvenc, és a gitárt nem cseréljük le, csak rokkosra állítjuk a hangzását, ugyanis jön a Kid Rock, és ezt a dalt úgy ajánlatos hallgatni, ha már autóban ülünk például, hogy leeresztjük az ablakot, kitesszük a könyökünket, és maxra tekerjük, ugyanis az All Summer Long-gal érkezik a csapat, és érezzük át mi is,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Szárnyal a Pannon Egyetem. Ebben az időben könnyebben keletkeznek szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Egyre népszerűbb a Pannon Egyetem gazdálkodási kara Zalaegerszegen. Idén 50%-kal emelkedett a felvett hallgatók száma, vagyis összesen 178 fiatal kezdi majd meg a felsőfokú tanulmányait a városban. Olvasható az egerszegi hírek oldalán. A két alapszakra, vagyis a pénzügy és számvitelre, valamint a gazdálkodás és menedzsmentre jelentkezettek nagy része nappali képzésben tanul tovább, és az önköltséges képzésben résztvevő diákok száma is eléri a 29%-ot. Őket ösztöndíjprogrammal támogatja az egyetem. Azoknak sem kell elkeseredniük, akik a mostani felvételi eljárásban nem jutottak be. Ma ugyanis elkezdődik a pótfelvételi időszaka, amelynek keretében valamennyi szakra jelentkezhetnek a diákok, de már csak az önköltséges képzésre. Augusztus 7-ig adhatják be a kérelmet. Szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt napokban. A legnagyobb tűzeset Kallóst környékén volt, ahol egy erdőbe is átterjedtek a lángok. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók újra felhívták a figyelmünket arra, hogy Zalában tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis arra kérnek minket, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken se rakjunk tüzet, égő cigarettacsiket pedig sehol ne dobjunk ki az autóból, mert könnyen lángokat okozhat. A saját kertünkben grillezhetünk és bográcsozhatunk, de a forró napokon ne égessünk semmit. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
4: 88.9 Best FM.

FM a legjobb zenék bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. A 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 186-os, 185-ös, 193-e és 217-es autóbuszvonalakon is lehetőség nyílik erre. Vagyis a júliustól még több BKK buszon lehet kerékpárt szállítani. A közlemény szerint egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Részletek a BKK oldalán. Addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a

0: Rest FM legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. A hatos főúton például Pécsett, a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat. Szintén Pécsett, a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a Szentlőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A 10-es főúton is érdemes figyelni, Budapest és Solymár között például a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. Pilis-Jászfalu átkelési szakaszán pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, ami pedig a 11-es főutat illeti Szentendrén, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban. Folytatódott a Színház Bárhol program. Pénzünkre vadásznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Egy kávézóban találkozhattak az érdeklődők a Kvártéház Szabadtéri Színház művészeivel Zalaegerszegen. A Színház Bárhol program keretében ezúttal a Kontraszt Café Bistróban láthatták az Ankonai Szerelmesek című produkció próbáját, írja az AOL. A Kvártéház 3 éve indította el a programját, amelynek az a célja, hogy a közönséget közelebb hozzák a színészekhez és az új előadásokhoz. Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók. Ezúttal olcsó utazási ajánlatokkal és hamis szállásfoglalási felületekkel próbálják megkicsalni a pénzünket, írja a polisz.hu. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett emiatt az alai rendőrökhöz. Egy hévízi panzió képviselője például most tudta meg, hogy a bűnözők üdülési jogot adtak el az egyik apartmanjukra, amire több millió forintot fizetett ki a gyanútlan vevő. A rendőrök szerint egyre többször fordul elő, hogy a csalók közösségi oldalakon hirdetnek olcsó utazásokat, majd egy hamis szállásfoglalási oldalon lopják el az utazni vágyók pénzét. Ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy minden esetben ellenőrizzük a honlap hitelességét, azt, hogy lehet-e utánvéttel fizetni, és ha lehet, inkább válasszuk a megbízható foglalási felületeket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
4: 88.9 Best

Veszte fel a legjobb zenék. Elege lett a tömegturizmusból és a póló nélküli flangáló turistákból az észak-olaszországi Varenna lakóinak. A Komoly tó partján fekvő település mostantól akár 200 eurós, azaz mintegy 80 ezer forintos bírsággal is büntetheti azokat, akik félmeztelenül vagy fürdőruhában járják az utcákat. A festői halászfalu az elmúlt években egyre népszerűbb úti céllá vált. A helyiek szerint azonban a látogatók növekvő száma egyre nagyobb terhet ró az alig 650 állandó lakosra. Az önkormányzat ezért új szabályokat vezetett be, amelynek célja, hogy megőrizzék a település hangulatát és élhetőbbé tegyék a mindennapokat. Az új rendelet értelmében tehát a fürdőruha és a félmeztelen öltözet kizárólag a tóparti strandokon és a hajókirándulásokon elfogadott. Aki így jelenik meg a település központjában, üzletekben, éttermekben vagy a templomok környékén 50 és 200 euró közötti pénzbírságra számíthat. A szigorítás azonban nem csak az öltözködést érinti, az önkormányzat korlátozta a szervezett turista csoportok méretét is. Egyszerre legfeljebb 25 fős csoportok közlekedhetnek a település szűk, macskaköves utcáin, hogy ne bénítsák meg a gyalogos forgalmat, és megtiltották a hangos beszélők használatát is az idegenvezetők számára. A polgármester szerint a település ezután is örömmel fogadja a világ minden tájáról érkező látogatókat, ám ez nem mehet a helyiek rovására. Varenna csodálatos település, büszkék vagyunk arra, hogy évente turisták százezreit láthatjuk vendégül, ugyanakkor az itt élők életminőségét nem lehet feláldozni a tömegturizmus oltárán, fogalmazott. A helyiek többsége támogatja az új szabályokat. Egy bolt tulajdonos azt mondja, hogy a strandon mindenki úgy öltözik, ahogy szeretne, de amikor valaki üzletbe, étterembe vagy templomba megy, illő módon kell felöltöznie. Szerintem egyébként ideje volt meghozni az intézkedést, most már csak az a fontos, hogy valóban be is tartsák azt. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leállósávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Jótékonysági nap az Aqua City-ben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízi Mentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznak. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekordot. Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A főzőversenyre augusztus 6-áig jelentkezhetnek a csapatok, a finomságok mellett pedig idén is élményjátékokkal, tánc és sportbemutatókkal, valamint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a fürdőben. Figyelnünk kell, az utakon megkezdődött az őzek üzekedési időszak a Zalában. Ilyenkor az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ami komoly kockázatot jelent az autósoknak. Ezt mondta az AOL-nak az Alavár megyei vadászkamara titkára és a Vadászszövetség megyei fővadásza. Győrvári Attila hozzátette azt is, hogy az üzekedési időszak augusztus első két hetéig tart. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
4: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. A nyári szabadság sokak számára egyet jelent a pihenéssel, a kertbarátoknak azonban gyakran komoly fejtörést okoz, hogy mi lesz a veteményessel, amik távol vannak. A nagy hőség és a kiszáradó talaj néhány nap alatt is komoly károkat okozhat a veteményesben. Szerencsére néhány egyszerű, mégis hatékony praktikával úgyis megőrizhetjük a kertünk egészségét, hogy közben mi is önfeledten élvezhetjük a vakációt. Júliusban és augusztusban a konyhakert különösen nagy odafigyelést igényel, ugye a paradicsom, a paprika, az uborka vagy a cukkini ilyenkor fejlődik a legintenzívebben, miközben a magas hőmérséklet miatt a talaj gyorsan kiszárad. Egy hét távollét megfelelő előkészületek nélkül akár a teljes szezon termését is veszélybe sodorhatja. A jó hír azonban az, hogy nem feltétlenül kell megkérnünk a szomszédot vagy a családot a napi locsolásra, hogyha előre felkészítjük a kertet, a legtöbb növény gond nélkül átvészeli a nyaralás időszakát. Ha rendszeresen utazunk, azért érdemes elgondolkodni egy automata öntözőrendszer kiépítésén. A csepegtető öntözés ma már nem csak profi kertészetekben elérhető, hanem otthoni használatra is számos kedvező áru megoldás létezik. Az időzítővel ellátott rendszer pontosan akkor juttat vizet a növényekhez, amikor arra szükségük van, ráadásul közvetlenül a gyökérzónát öntözi. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a vízpazarlás, miközben a növények folyamatos vízellátást kapnak. Aki kisebb veteményes gondoz, annak akár egy egyszerű napelemes vagy elemes csepegtető rendszer is elegendő lehet. A természetes kertészkedés kedvelői egyre gyakrabban használnak úgynevezett öntöző korsókat, más néven olyákat. Ezek porózus agyagedények, amelyeket a talajba süllyesztenek, majd vízzel töltenek meg. Az edény falán keresztül a nedvesség lassan és egyenletesen szivárog ki, pontosan annyi vizet biztosítva a növényeknek, amennyire szükségük van. Na most ez a módszer nem csak víztakarékos, hanem rendkívül környezetbarát is, hiszen minimális párolgással működik. Érdemes egy kicsit így előre gondolkodni, én pedig addig is adom a legjobb zenéket a Best FM-en.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: West Coast. Beszefem, a legjobb zenék az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban, én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi mással, illetve ki mással is kezdhetném a mai mixet, mint azzal az úriemberrel, aki úgy durván 2 óra múlva lép majd az MVM Dome színpadára, és aki eddig akárhányszor volt itt Magyarországon, akusztikus verzióban, szimfonikus kísérettel vagy rendes zenekarral, mindig zseniális volt, és biztos vagyok benne, hogy ez a ma este is az lesz. Úgyhogy jön Seal, és jön a Dances csütörtök, 6-7 Wide Boy, 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Tegnap már jeleztem, hogy felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg. Szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM-en. Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az apadó Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkuma port vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ezt mindig mondjuk, hogy Only Virgin így, Only Virgin úgy, de ez igazából miről szól ez a dal?
4: Hát figyelj, mindenkinek tudod, ez a mire gondolt a költő,
3: hát jó, nem, ez a van neki dalszövegem, szégyengyalázat, meg sose hallgattam végig, meg nem izé, de hogy, mert volt ugye ez a, volt a, hát ez most megint ugye arra egy ilyen kis finom utalás, hogy mi mennyire öregek is vagyunk, ugye a 80-as évek.
4: Hát ez vagy egy 20 éves dal egyébként idén.
3: Azt tudom csak, hogy ugye régen a VHS kazetták korában ugye volt ez a, az utolsó amerikai szűz című amerikai ilyen tínédzser film, ami egyébként ugye volt ez a forró rágógumi, vagy, vagy a forró jégkrém, nem tudom.
4: A forró rágógumi.
3: Hát
4: az a bibliánk volt, csak hát az, ilyen, az én generációnak.
3: Egy ilyen nagyon picit
4: mindenki ilyen. Megtalálta egy-egy karakterben igen. A saját személyiséget, vagy legalábbis annak egyes jegyeit, nem?
3: Tehát akkor ez valami olyasmihez kötődik, vagy...
4: Figyelj, igazából arról szól a dal számomra, hogy igenis merjél új dolgokat kipróbálni, menj a céljaid felé, hogyha valami érdekel, menjél és csináld és próbáld. Kb. És mindezt ilyen lazán, könnyed módon, félelem nélkül. Tehát kb. Ugye az egész zenei aláfestés is nekem ezt tükrözi, ezt szerettük volna ezzel leginkább mondani.
3: De most akkor megkérdezem, hogy akkor ebbe a szűzek hogy jönnek be?
4: Ja, Sanyi, hát ezek ilyen átvitt értelmű
3: ja,
4: dolgok. Tudod, tehát nem kell, a... nem kell ezt így annyira azért.
3: Allegória.
4: Ilyen szavakat én nem ismerek, de biztos, de jól hangzik.
3: Hát figyelj.
4: Szerintem jó helyen használtad.
3: Ugye ezen?
4: Igen.
3: A ChatGPT ez fantasztikus. Ugye?
2: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

0: DJ Miller.
1: Még mielőtt elfelejtenénk, mert hát nyilván hát az augusztus első hétvégéje DJ Miller nélkül valahol az országban, hát olyan nem lehet, úgyhogy akkor légy ő kedves, önsd ide az asztalra a dátumokat.
2: A csütörtök az megint megúszós, mielőtt még kérdezni, tehát ma szépen pihegünk még otthon a család, főleg úgy, ahol a gyermekek ugye nyári szüneten vannak, ott a pihegés az ugye gyakorlatilag az gyakorlatilag nincs,
1: olyan
2: de
1: nincs.
2: Úgy érzed, hogy igen, de közben az igényben vagy elég rendesen. Nem végig, csak reggeltől estig. Úgyhogy egy esküvőre megyek, képzeld el, ami nagyon ritka ebben az idei szezonban, ez az egyetlen egy esküvő, amit vállaltam. Budapest területén belül lesz, és egy nagyon kedves barátom legjobb barátjának az esküvője lesz. Úgyhogy nagyon jó zenéket kértek, úgyhogy kimondottan az én vonalam, tehát nem kell magamat megerőszakolni ennek, azért örülök.
1: Szóval
2: nyilván csak zenei szintre gondoltam, természetesen. Aztán pedig irány a szelidító Sándorom szombaton.
1: Hát vissza oda,
2: vissza oda, így van, és utána még kétszer megyek ezen kívül, tehát összesen 4 alkalom ezen a nyáron, amire nagyon örülök, mert tavaly...
1: De ez most bocsánat, klubos keretek, tehát abszolút, sem ilyen fesztivál meg autós találkozó.
2: Ez klubos, viszont elég szép nagy klub, úgyhogy kinti résszel, benti résszel, kajádával, szóval ez egy elég komplex kis objektum, hogyha szabad így fogalmaznom, úgyhogy nagyon jó hangrendszerrel, jó fejközönséggel, úgyhogy tavaly nem tudtam a meghívásuknak eleget tenni egyszer sem, mert már lekötöttek addigra máshova, úgyhogy nagyon örülök, hogy most 4-szer is eljutok ezen a nyáron hozzájuk, úgyhogy most szombat szelintó.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És ha már itt a nagy fesztiválozásról szó esett, Sziget? Játszik? Kinézel?
2: Nem, fél, nagyon régen nem voltam, főleg úgy, hogy mondjuk több napot, olyan nem is tudom, szerintem 10-15 éve nem volt. Ugye még amikor az Epikével jártunk ezekre a fesztiválokra játszani, zenélni, akkor azért vissza-vissza mentünk előző meg következő napokra is, mármint közönségképpen volt, hogy kaptunk jegyet, stb. Úgyhogy mesélj valamit, mi lesz a felhozatal, ami miatt mondjuk érde. Most Fate lesz?
1: Gondoltak ugye egy a... Amit egyébként a Gerendai Jönnőt annól mondott, és egy picikét ezt a régi vonalat visszahozni zeneileg, és egy Fate lesz Morcsiba,
2: igen, az is.
1: Talán Boba Markovics, ami így még jó pofa lehet.
2: Még valami nagy név.
1: Aztán ez talán csak a nulladik nap, vagy első nap, vagy a... Mert ugye lesz...
2: Az egy szolid, nem?
1: Igen.
2: A nulladikon egy ilyen...
1: Hello, szia, igen. Úgyhogy olyan nagyon én se ástam bele magam így a line-upba, hogy ki
2: lesz. De ha esetleg mentek többen, akkor nyilván én nagyon szívesen becsatlakoznék egy ilyen programba, de az, hogy én mondjuk egyedül kislatyogjak a Szigetre, na, ott már bács is vagyok egy kicsit, úgyhogy...
1: Ja, meg hát várjál, hát most jut eszembe, hát akkor a szombaton nem leszel itthon.
2: Nem.
1: Hát akkor is a mobit a parkba kivel?
2: Hát akkor velem nem. Tényleg, ezt beszéltünk, de szerintem ez már akkor is le volt
1: igen,
2: kötve.
1: Igen.
2: És így adáson belül, amikor megkérdezte, gyorsan odalapoztam a kis papír alapú naptáramat, és ugye mondtam, hogy
1: ott már igen.
2: Sorry Sándor, de akkor már...
1: Minden mögfél lehet, hogy most hosszú időt, ez lesz az első olyan koncert, amire úgy megyek el, hogy jegyem, vagy úgy nem megyek el, hogy nincs jegyem, mert most már mindig azt csináltam,
2: hogy
1: jegyem van.
2: Hát meg úgy mész el, hogy go.
1: Sajnos nem. Sajnos ezt nem hiszem. Jó van, hát akkor így jártunk.
2: Valakivel majd.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Akkor ilyen az ifjú pár, meg
2: ez így van.
1: Ilyen a szelidító. Imre a oroszlán szelidító, ugye?
2: Ez egy ilyen kicsit ilyen hangyás szóvic volt ez a...
1: Igen. Na mindegy. Szóval, hogy akkor óvatosan megint a hétvégén.
2: Igyekszem.
1: És jövő hét csütörtök.
2: Akkor rendben.
1: Várok vissza.
2: És majdnem biztos vagyok benne, hogy egy extrázásra föl fogsz kérni. Valahogy érzem. Vágy, hogy mert szoktak csinálni
1: ez egyébként. Ez majd a jövő héten kiderül.
2: Tehát akkor ne pakoljak be csütörtökön, hanem majd akkor szólsz, hogy nehezebb legyen a dolgom.
1: Szóljak most? Ugye jó, figyelj, jó, ha legyen.
2: Hadd készüljek már föl rá.
1: Buktattál. Igen, akkor jövő héten jó csütörtök péntek.
2: Hát csak kierőszakoltam, hogy kétszer legyek adásban.
1: Jó, hát ez a minimum, hát nem itt lehet.
2: Jó, de kétszer annyi zenét kell válogatnom. Van ám ezen meló, Sándor? Jó?
1: Na mindegy. Ez annyira magas labda, és most annyira mondanék valamit, hogy na mindegy.
2: Jó, majd legközelebb.
1: Nem, mert aztán a fiatal kollégák még a végén magukra veszik. Teljes joga.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddi félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt, az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 30-án van a barátság világnapja és a snorkelezés világnapja, szóval ha ezt valaki nagyon meg akarja ünnepelni, akkor menjen el a barátjával snorkelezni. De akár úgy is lehet ünnepelni, hogy maradtok itt velünk és hallgatjátok a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit a Night Shift-ben egészen éjfélig itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuquan, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael.

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék napra pontosan 23 évvel ezelőtt 2003. július 30-án az akkori Sziget Fesztivál 0. napján Shaggy volt a sztár fellépő. És aki mondjuk éppen ott jött össze élete szerelmi,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kellemes lágy dallamok a Lighthouse Family-től nem meglepőek, a Limp Bizkit-től már sokkal inkább. Talán csak egyetlen egy ilyen dal van a repertoárjukban. Na az az egy érkezik majd pont a Lighthouse Family és a High. Után őket követi majd a Limp Bizkit a Behind Blue Eyes-al. Mindez 9 és 10 óra között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High a Best End.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Evie Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsú keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavalyi Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Borna volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten a Something című dalukkal.

Best of a legjobb zenék. Még egyelőre azt mondom, hogy óvatosan a grupam a környékén, hiszen a mai meccs miatt a szokásos helyeken és a szokásos módon lehet forgalomkorlátozásra számítani.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors éttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A most szombaton Budapesten koncertező Moby múlt hétvégén még Brightonban lépett fel, és két dal között egy kisebb monológban köszönetet mondott az angoloknak a klubkultúráért és a rave kultúráért, és ebben a kis beszédében megemlítette Rosallát és az Everybody's Free-t. Ez a dal is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, és akkor még kettő mondat ehhez a Mobis Storyhoz, meg Rosalához és az Everybody's Freehez. Ő maga mondta el a színpadon, hogy amikor életen első illegális révpartiján volt, és a DJ felrakta ezt a dalt, ami akkor nagyon-nagyon pörgött, és tényleg 10 000 kéz emelkedett a magasba, akkor esett végleg szerelembe az elektronikus tánczenével. Az a Mobi, aki egyébként korábban egy metal zenekarban játszott. Mi a Rosalla itt a Best FM?

Best FM, a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben lesz, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában érkeznek majd olyan előadók, akik simán megtöltötték a Puskás Arénát akár többször is, Coldplay, vagy éppen Ed Sheeran, és lesznek olyanok is, akik még nem jártak Magyarországon, de egy teltházas Puskás nekik se okozna gondot, Jay-Z, hogy más nem mondjak. A The Scientist elindul a mai utolsó 60 perc itt a Besten a Night Shift-ben.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Gyaníthatólag már vége van Seal ma esti budapesti koncertjének. A hivatalos kiírás szerint este 8-kor lépett az úriember a színpadra. Az viszont nem gyanítom, hanem abban 100%-ig biztos vagyok, hogy a mai koncerten is ez a dal felcsendült. Adam Skian Seal hangjával és a Killerrel itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ül velém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Besten a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt már a csütörtök, ennyi volt már a Night Shift. Holnap, hát ha nem is egy új évezred kezdődik, mint ahogy azt a Topaz mondja, de egy új nap mindenféleképpen. Ez pedig a péntek lesz. Ha péntek, akkor az Night Shift extra. Szerdai rezidensünk, DJ Effendi fog most ezen a héten érkezni és duplázni pénteken, vagyis holnap. Ugyanúgy, mint szerdán, pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd az estét. A New Millennium érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.
1: In the new millennium, it's time for change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Say y'all.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.